0: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálu.
1: And now Rocky Raccoon, he fell back in his...